0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

Is this real? What you feel? Is this real? What you feel?

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Leads us to the greatest of all human aspirations. Call me poison. Call me

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
2: Back to the old school.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Ez a Szuper DJ Rádió.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
7: Also das Allerschönste, was wir so tun können, ist tanzen.
8: Okay,

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Na sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó délutánt kívánok ezen a keddi napon, ami egy kicsikét még igencsak kánikulás. Remélem velem tartotok, hozok mindenféle kellemes zenét, és remélem, hogy a jó hangot és egyben Boriszkát halljátok, felkültetek 2 órában. Ők is Sakirában nyitom a sót, itt a Rádiószál. Jó szórakozás, jó hallgatódást kívánok mindenkinek, ez itt a Super DJ Rádió.

Rabiószal megnyitottam a sort, és persze Törgatószónak is kellemetesen jó reggelt kívánok. Sleep tonight, remélem, senki sincs ébren annyira, amennyire nem szeretne inkább, mert éjjel kell aludni, szokták mondani, aki ilyen legény, nappal lepény, nincs is ilyen. Na mindegy, a Switch Disco és a Sleep Tonight.

kéne szépen lassan szépen gyülekezzünk, és úgy keresünk, hogy szétlapot kívánok, aki öleli a villalakókat. Milyen lehet egy villában lakni, vagy egy kanában? Szeles Tamilónak is kellemes szétlapot kívánok, én mindig azt a kolbászos párnát heverem, és Kokas Kukoriku úrnak is vidámat segítek. Jó reggelit kívánok, szétlapot kívánok, jó kávéval, jó kis hangulattal. Szokták mondani, ugye, hogy erőben, egészségben, na mindjárt némi víztosztással igyekszünk pillánkjaira bontani a délelőttöt. És akkor egy Rino Vermivel haladjunk is tovább, gyorsan közben ez a Pitbull muzsika.

Kérem szépen, Pető Pédon lépés marad a forgalom, egy taxi türelmetlen utasa ingelőtlen odaszól a sofőrnek. Tárnak ugye nem tudna már véletlenül kicsit gyorsabban menni? Én tudnék, de nem lehet itt hagyni az autót, de igen. Amúgy miért nem? Barátaimmal beszélgetszük, amikor egyszer csak valaki kijelentett, hogy olvasta valamelyik újságban, hogy a sör női hormonokat tartalmaz. Elhatároztuk, hogy ezt az állítást tanulmányozni fogjuk, így természetesen kizárólag tudományos célból, persze megittunk fejenként 20 üveg sört. Tanulmányi munkánk eredménye, illetve a fókuszcsoport kiaknálása után, hát 20 sör után mi történt? Rengeteg hülyeséget dumáltunk össze, nehezen, de főleg rosszul vezettük a gépkocsinkat, nem gondolkodtunk logikusan. Szóval hát a belegyen. Egyikünk sem volt hallandó elismerni, hogy téved, amikor teljesen egyértelmű volt a tévedésünk, minden 5 percben pisilni mentünk, természetesen együtt. Ezek után ugye egyet lehetett érteni abban, hogy a sörben valóban vannak női hormonok. Nem szeretném, hogy legyenek. Egyébként, ami lehet cigondoltak, az a kortizol, de egyéb iránt azok sincsenek benne, na. Na. A vidéki állomáson kérde egy ember a vasutastól, figyelj, átmegyek ilyen vidéki szlengbe. Mondja már meg, Kend, mikor jön erre a következő vonat Budapest felé? A gyors vonat 5 perc múlva érkezik, mondja Bánidi Laci bácsi hangona. Vasutas, a személyvonat másfél óra múlva, én mégis azt tanácsolnám, hogy a személlyel menjen. Hát nem mondja már megként, hogy mi lassabb is, meg később is jön. Igen, de a gyors vonat nem áll meg nálam.

Csajosan további köszöngetéseket tettek. Vandaszornak, Sírász, vagy ez a hegesztőnek, Csorvásról, üdv minden hallgatónak is kitartás ebben a nagy melegben. Igen, igen, nagyon-nagyon meleg van. Hiába hirdették, hogy véget ért a vészteres idő. Nem, meleg van. És a Istennek is kellemes szétemet kívánok előtt egészséget Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből. Örülök, hogy velünk vagy, ugye, és Kartelemesen mesikének is két napot kívánok, akire többieknek sok puszi, a villalakók egy része jelen. Köszönjük szépen. Azért puszít meg őket is legalább személyesen, vagy ahogy tudod, köszönjük, hogy velünk vagy, kedves Mesi, és egy picit kell, hogy morogjak, illetve hát, hogy is mondjam, mindig azt gondolom, hogy ezt majd elfogynak a témák, és akkor vissza kell nyúlni valamit, de nem. Tömegközlekedünk, ugye, itt már mindenféle módon megénekeltem a klímát, az utasta, mit tudom én. Az autóbusz vezetőknek egy része úgymond kommunikációban mutat némi hiányosságot. Ugye már többször erről is volt szó, hogy szerencsétlen rukkantakat fölsegíteni, meg ilyeneket valahogy nehezen működik, illetve nincsenek olyan információval ellátva, hogy a buszon hol kell és hol nem szabad felszállni, és hülyeséget tud mondani. A mai nap ügyintélés után felszálltam a kis helyi járatra, nem akarom mondani, hogy a 10-es buszra, álltam magára és fel, hú, előre szaladtam, buszsofőr. A buszsofőrök között nagyon sok jó arc van, és nagyon sok, hogy szokták ezt mondani, nagyon sok szerethető igazi úriember. Na most ez az úr, ez nem tudom másképp mondani, lény, ez nem annyira sikerült annak. Így igazából felszálltunk, ugye jegy, én ilyen köszönő, stb. Hát a köszönés sem nagyon szokott működni az embernél, na, csak napok kéne erről szokni, és annyi volt, hogy volt nálam ilyen maradék fornett, és akkor mondom, beleharapnék én akkor egyet, és az acskóba a morzsát. És akkor így nem kifejezetten odafordulva, kontaktus kedvezményezve, hanem így előre mondva, nem eszünk a buszon, vagy valami hasonló, ugye? Jól emlékszem, valahogy ilyen így fogalmazott, hogy jó lenne, nem de valami ilyesmi. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy több eszem, hogy fordultam átta, de annyira tudják, mint én se. Lényeg az, hogy az volt a dolog, hogy több eszámban nem eszünk, mint amikor így a Margit néni próbált minket tanítani arra, hogy mit tudom én, nem dobáljuk kővel a Norbikát. Így van. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy az nem dobáljuk kővel a Norbikát. Így van. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy az nem tud elmondani, hogy oké, ne együnk a buszon, rendben van, semmi gond.

Hítással, nem szabad a buszon enni, és akkor én azt mondom, hogy elnézést, tényleg elfelejtettem, jó napot kívánok. Itt is a szabad, azt is kiderült, tehát nagyjából ebbe a 600 fokos melegbe várni van, ott fogsz megdődleni étlen szomjon, mert nem szabad, ugye meg kell tartani a törvényeket. És az maradt fönt még kérdésként, de a büdös ember az meg miért van megengedve? Mert hogy felszállt egy ilyen néni, és nem igaz, hogy attól büdös, mert néni, az én anyanyám 84 évesen is tiszta és jó illatú volt, mert ismerte azt a szót, hogy fürdés, és működött ez a dolog, vízzel kell csinálni egyébként, és mellettem, hát a mellettünk a ülésre rángult egy néni, hát nem mondom, hogy büdös volt, mondjuk úgy, hogy látszott a szag. És az ember nem akar sértő lenni, csak hát na, nehéz így beszélni, mint az orán, ugye, befogott óra, hogy így, ha azt lehet, akkor ezt meg miért nem lehet? Illetve most picit félretéve tényleg csak annyi, hogy nem lehet egy nagyon picit, és kedves monántárságokhoz fordulnék ezzel a pátoszos kérdéssel, hogy egy picit a kultúrát becsepegtetni. Hogy ne legyen már büdös bunkó az, aki ott vezet, és rábízzuk az életünket a pénzünkért természetesen. Annyira tudnám azt szeretni. Köszönöm. Csak abban reménykedek, hogy remélem, hogy egy kisgyerek nem így szól rá. Vagy legalább abban, hogy én ezt nem halljam. Na, kisgyerek, a barátom a folytatásban érkezik a Dalad a Sex Witches.

Elveszem a 0-70-45-95-95-95 és persze hamburiszkás bulira hangoló. Ezen én piveszem a 0-32-19-48-07, itt lehet hívni, bulival akarod érdeklődni, rúpisán. Na de megyünk tovább. Hánszíven nagyszerű felvétel egy kicsit rendszeresebben szól, és jön a felvétel. Ez a Félixen szóló, Habar.

Csúcsúr azt mondja, hogy élő állatszállító buszingával. Mi pedig szokták mondani, hogy parasztalosztom, úgy, de mind a kettő jó, köszönöm szépen. Csak hát ez a helyzet, most jelen pillanatban nem mi voltunk az élő állatok, érted? Tehát más a megközelítés.

Kérdés szépen, 31 fokot mérünk már most, úgyhogy a kánikula maradt. Borult az idő egyébként, most írják, hát itt egyre egy picit látni fellősödés, de ettől függetlenül, hát én itt nem nagyon látok csapadékot, mert marad a lengeló, a nyári, a szél, a észak nyugati mellett nagyon-nagyon meleg lesz ma is. Kedden a napsütést időnként legzavarhatja, fátyol, fellő, gomoly fellő, meg ilyenek, a számottevő csapadék nem várható. Sokkal élénk erős lesz az észak nyugati szél, a délután 33 fok körül, akkor hőmérséklet lehet, a 40 tényleg kicsikét talán kisebb, de azért annyira nem érezzük azt, hogy nagyon-nagyon jobb lenne és frissebb lenne szerintem a levegő. Na, a következőben talán a reggeli minimumok lesznek hűvösebbek, de marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet. Mérséklődik azért, de azért azt mondom, hogy ez mindig kánikula. Na, nézzük, mi lesz a folytatásban. Szerdán sokfelé élénk, főként a Tiszán tudon, és az északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. Hajnalban 9-19 fok várható majd. Mérséklődik, hogy átmenetileg talán kicsit szűnik a kánikula. A legmagasabb hőmérséklet 33 Celsius fok köré alakul. Csütörtökön is marad a napsütés, csapadék sehol sem várható. Kora reggel 8 és 17, délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Hétfőn is marad velünk a napsütés, Dunától kelete többfelé, valamint helyenként a Dunától keleti tájon is még élénk lökések kísérletek a délszakeleti szelet. 28 és 33 fok közé melegszik szintén a levegő, úgyhogy marad a melegítő, cicák is hűsölnek a fényképen. Orvos meteorológia. Kedden még sokfelé kánikulában lesz részünk, emiatt a melegponta érzékenyek körében lehet migrén vagy keringési zavar. Ugyanakkor fáradékonyabbak és hát tompábbak is érezhetjük magunkat, dekoncentráltabbak lehetünk. A szélesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk emiatt. A UV-sugárzás 16 óráig nagyon-nagyon erős, figyeljetek erre, gondoskodjunk a bőrünk védelméről. Közlekedés meteorológia. Kedden szintén csapadékmentes időben lesz részünk, sokfelé lesz élénk erős északi nyugati szél, lomolhat emiatt a járművek menet stabilitása. A kánikulában ugye tudjuk, hogy pompónak a reflexünk, figyelmetlenebbek lehetünk, tartsuk megfelelő követési távolságot. A pólnenek szintén szeretik ezt az időjárást, gombák és salánfélék magas, pázsitfők, kenderfélék, libatokfélék és ülöm is van a levegőben, tessék ellenük védekezni. Balcson is tart a nyár, sokfelé élénk erős lesz az északi nyugati szél, 32-35 fokot is mérhetünk, és a vízhőmérséklet 26 Celsius fokos. Nem sokára közlekedési információkat adok nektek, itt érkezik már is a David Gettes, én oda lesz pedig a Club Handle with me.

kellemes ide, hogy megy a mázolás, ott is mindig munka van. Újra hallani ések halmáról üdvözöl mindenkit ő is, meg persze nektek jó munkát kívánok, igyatok azért sok folyadékot, kicsit van csak hűvösebb, azért nagyon-nagyon ne bízunk ebben, hogy ez... Kiesek a kezemből a mikrofon, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy óvatosan a munkával, ez mindenkinek vonatkozik, és természetesen kitartást a munka.

Na, kezdem a közlekedési információk. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvár térségében szalagkorlátot javítanak, és bizony az előtt a 4-es kilométernél a belső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeren keresztül tolódik a forgalom. Aztán M5-ös autópályán a főváros felé az M0-es csomópontja előtt egy teher, valamint egy személyautó bírt egymással összekalambolozni. A 24-es kilométernél ugyan megszűnt a korlátozás, így is 2 kilométeres sajnos már a torlódás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig a Kecskemét és Lajos Mizsák között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, és 3 kilométeres a torlódás, ami már kialakult. Aztán M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalon Őrkény közelében burkolat jeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és szakaszosan torlódik a forgalom. A 44-es főúton Kondoros és Békés Csaba között egy személyautó, valamint egy kis teherautó között össze. A 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A Dunakanyarban is ez jó hír, újra közeledik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok ezt most már lehetővé tették. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket még egyelőre nem számít. A folyó középső szakaszon, a szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is ugyan jár a Komp, napjuk tehát igény szerint viszi át a járműveket. Erre figyeljetek, és természetesen most is mondanám, mint mindig, vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szépen, hogy a kerekvilágon ne legyenek balesetek, hazavárnak mindenkit oda, és ahol indultna meg persze, talán egy finom ebédre, vagy talán aztán később egy jó hideg sörre is. Van szép, hogy a folytatásban egy Underwood remixet hallottok, csak hogy pörgessük az időt.

rendelkezik a szexualitásról, úgymond nagyon sem elmondom nektek, hogy milyen nagyszerű kocsmatanálatot találtunk. Én örülök neki egyébként, hogy angolul is kapok üzeneteket, de hadd ne kelljen nekem ezeket egészségesen, hát mondjuk úgy, a fordításba, de ezzel megpróbálkodok. Pádi Szabolcs úr viszont talált egy nagyszerű kocsmát nekünk, és bár egyébként ezt nem tudom, hogy miért angolul írta, így leszem nektek ezt így megosztani. Kazaksztáni a tanálat, Szigmorónak hívek, és az Aster is a Simkertben főz, mindkettőnek van is várja, még nagyon úgy is tűnik, hogy ugyanaz a tulajdonos, csak az Aster bárjában voltam, írja nekünk Szabolcs úr, ott is csak egy sör erejéig, mert egy pár órával ezelőtt bemutatott, hogy Csanan bár lett az otthonom, ott tartózkodásom idején. Az Aster helye egy pláza oldalában van, utcáról nyílik, nem kell bemenni a plázába, amúgy mind a Sigma, majd az Aster kellemes söröket csinál, semmi extrémitás, csak klasszikusok, azok viszont teljesen korrektek, és hogy ez hol található, ez az Amber Bar Kazaktánban, a Republika Dengliben található belül, ami nagyon tetszik, és ez a legképezőbb, mindent a sárga szín dominál, és jól áll ez a helynek, gyerekek, pedig egyébként nem vagyok ilyen sárga őrült, szóval Pádi Szabolcs úr ajánlja, és én is ajánlom nektek, Amber Bar Republika egészen most Kazahsztánban található, hogyha arra járnátok, de tudjátok, ma is a mondás, átfogyasztatok ma is felelősséggel.

0: szépen augusztus 11-én kosokkal kezdünk, mint mindig kedden, ugyanis kedves kosok, egy spontán program jöhet, vagy váratlan megkívás új társaság, különösen jó sülhet el, még akkor is, ha elsőre nem érzed teljesen a te világodnak, könnyen lehet, hogy éppen valaki egészen más kezd fel, és más kezd benned kíváncsiságot. Bika, már egy kisebb változtatás is sokat adhat ma, próbálj ki egy új helyet, más útvonalat, vagy mondj igent valamire, amit máskor automatikusan visszautasítanál. A kapcsolatban egy közös program hozhat új lendületet, egyedülállóként pedig érdemes kevésbé szigorúan ragaszkodnod a megszokott elvárásaidhoz. Ikrecskék, a Vénusz meg az Uránusz harmonikus kapcsolata könnyedebb és játékosabb energiát hozhat, így érdemes társaságban menned, új emberekkel beszélgetned, vagy valami szokatlan kipróbálni. Ne akarj azonnal címkéket ragasztani senkire, mert éppen a meglepetés lehet a nap legjobb része. Milyen vicces címkéket, ilyen lébeleket, ilyen sárgákat, én csak ragasztanék. Rákok! Hát valami spontán ötlet, hogy váratlan fordulat jobb hangulatot hozhat, mint a gondosan megtervezett programok. A kapcsolatban ész, mozdultok ki valahova, ahol még nem jártatok például kocka kiállításon. Ha egyedülálló vagy, adj esélyt annak is, aki első pillantása nem felel meg minden elképzelésednek. Oroszlán, olvasod?
1: Nem
0: olvassa. Könnyen lehet, hogy itt áll mellettem egyébként is zaklat. Könnyen lehet, hogy egy baráti megkívás koncert, kulturális program, nem a macska, kulturális program, vagy egyszerűen egy szokatlan ötlet visz vele valami izgalmába, ne hápod. Kapcsolatban egy közös kaland újra előhozhatja a játékosságot, egyedül állóként pedig valaki egészen váratlanul kelteti fel az érdeklődésedet, például egy kacsa, aki azt mondja, hogy na, szűz, megőrültünk. Nem kell nagy változásra gondolni, komolytalankodjátok itt a műsort. Szóval, a megszokott rutin biztonságot adhat, de kedden könnyen érezheted úgy, hogy szükséged van valamire. A szerelemben próbálj kevésbé a hibákra koncentrálni, könnyen lehet, hogy valaki éppen attól érdekes, hogy nem olyan, mint ami ennek elképzelted. Ugye volt az a bizonyos szépes, egyszer elképzeltem, milyen is a lábam, aztán elképzeltem, majdnem eltaláltam, mérlegek. Kedden könnyedebben vonzódsz azokhoz az embereket és helyzetekhez, amelyek újat mutatnak neked, ha egyedülálló vagy, nem kell, hogy ezzel ki valakit csak azért, mert elsőre nem illik bele a megszokott típusodba. Aztán skorpiók, egy kis kísérleted és jót tesz a hangulatodnak, és akár egy kapcsolatban is új energiát teremthet. A szerelemben most könnyen meglepett valaki, különösen akkor a hajlandó vagy félretenni néhány előzetes elképzelést. Nem nyulas nyálas, hanem nyilasok. Mondj igent egy megkívásra, igen, próbálj ki valami újat, vagy keres olyan programot, amely kimozdít a hétköznapos keretek között a szerelemben, vagy éppen azzal foghat meg valaki, hogy teljesen más, mint akit te is elképzelti magad mellé. Bak, mint Boriszka! Kedden érdemes megengedned magadnak, hogy nem minden az előzetes terv szerint alakuljon. Egy kisebb kitérő most sokkal többet adhat, mint te hinnél. Kapcsolatban egy új közös program volt, hogyha megszokottság, hogy csak el kell mennem a kockakerítésre. És emlékeztetted benned arra, hogy miért szerettek együtt. Ha egyedülálló lennél, ne próbálj túl gyorsan dönteni valakiről. Adj időt annak, aki elsőre szokatlannak tűnik. Vízöntő. Az Uránusz energiája különösen kedvez neked, ezért kedden szinte ösztönösen kereseted az újat. Hallod, Marcipán? A szerelemben is érdemes elengedni a megszokott szabályokat, most éppen a különbségek teremthetnek erős vonzalmat. Végül de nem utolsó sorban a halak horoszkóp, ami szerint egy váratlan találkozás vagy program kellemesen kizökkenteti a halakat, és akár romantikus meglepetést is tartogathat, ha egyedülálló vagy, ne azt keresd ki, felel meg tökéletesen a listádnak, hanem azt figyeld meg, kinek a társaságában érzed igazán jól magad. Többivel nem kell foglalkozni, csak a jó fognak teljesülni, én pedig musikálok tovább, nektek érkezik egy kellemes megoldásban, Block and Gromlétól, a Ubi Fund Válogat.

Na, Bödőszagúnak is kellemes szét napot kívánok, remélem hamar elkészül a szekér, és akkor a feleli piros utcai harcos fábiát lehet lecserélni. Micsoda elnevedés, csak utcai harcos fábi, hát igen. Neked jönök egy ilyen Bonnie M dalpából, Rébe von Fábia. Na, megőrültünk, jön a Lauritz, akkor szeressük.

Kérdezem az Ejlovics felvétel, mert gyorsan elmondom, hogy képzeljétek el, igazi őrangyal Huskyról tudok beszámolni, ugyanis hőssé vált egy Husky az Egyesült Államokban, miután megmentette egy 6 éves kisfiút egy felé rohanó medvétől. A felvétel gyorsan elterjedt az internet, és a kutya bátorsága világszerte elismerés váltott ki, mielőtt az állat vagy az a medve, fekete medve ráadásul, hát elérhette volna a gyermeket, a család Huskyja, Bella, teljes sebességgel közbelépett, ráugrott a medvére, majd belearapott, ezzel kizökkentve ugye a vadállatot a támadásban, a medve is menekült, a háttérben a család egy felnőtt tagja is rákiáltott a medvére, ami ugye tovább növelte az állat bizonytalanságát. A kutya gazdája Jeff Tazar elmondta, hogy Bella mindig ösztönösen teljesen váratlanul a kutya bátor viselkedése, nem is érte ezért váratlanul, mert nagyon-nagyon szeret a gyereket. Hogy kérem szépen, hát a védelemre megszületett a válasz, nyilatkozta az édesapa, aki elárulta, hogy négylábú hősét a kedvenc ételével egy T-Bone Steak-kel fogja meglepni, hát bizony muszáj. Amúgy a legtöbb támadás akkor történik, amikor a medve fenyegetve érzi magát, például valaki túl közel kerül hozzá vagy a bocsokhoz. A támadás válthat ki például is, ha a medve élelemhez jutott, például a szemetesek vagy kempingek közelében, ami úgy érzi, hogy valaki el akarja venni tőle a táplálékot. Ezért aztán a védekező reakciónak jó lehet, hogy csak kiabálunk, zajkeltünk, elkerüljük a meglepetésszerű találkozásokat, illetve soha nem szabad megközelíteni a vadállatokat. Igen, medve, sokszor elmondtuk, és a Husky gazdának is ott találunk persze, és ez a Husky tényleg igazi hős.

the King Time-ba folytatás, Bánás! Felveszem meg 0-71-5-9-5-9-9-5-ös közösségteremtő a szándék, és 0-32-18-07 Boriszkás hívószám bulika kapcsolatosan érdeklődni lehet itt, és persze emlékeket ébresztünk, mekkorban is tartunk.

Többen is aggódhatok, semmi gond nincsen ilyenkor, egyébként van ez a rendszer, ami levédi az állami igazadással szemben a cuccokat, hogy ne menjen tönkre egy panel, vagy valami hasonló dolog. Akkor folyamatosan válik az, hogy 2.30 és mit tudom én, ilyen 5 amper alá leesik a feszültség, akkor inkább leállítja az egészet. Hát azért tetszik, nem tetszik, most nem akarok a műben belemenni, de azért megérezzük Paksot, higgyétek el nekem. Viszont hadd meséljek el nektek még egy érdekességet, hát lehet, hogy többet, na nem gondolnám, hogy mindenáron, viszont lehet, hogy jobban kiszámítható életet tudnának élni azok, akik ingyen lakhatnának egy görög szigeten, és vállalják, hogy cicákat gondoznak napi 5 órában, ez az én munkám. Na de mi a történet? A görögországi Szirosz szigetén működő Szirosz Cats rendszeresen fogad önkénteseket a világ minden tájáról. A program különösen vonzó lehet annak, aki nem egyszerű turistaként akar eltölteni néhány nagyszerű hetet Görögországban. A program könnyen keltheti egy macskás vakáció benyomását, de azért a Szirosz Cats egyértelművé teszi, itt azért rendes munkáról van szó, etetik a különleges gondozást igénylő és kinti macskákat, friss vizet adnak nekik, kitakarítják az almokat és az állatok helyét, elmosogatják az etetőtálakat, mosnak, valamint szükség esetén segítenek a gyógyszerek beadásában is. A szervezet több utcai és tengerparti etetőpontot is fenntart, így az önkéntesek is ezekhez kijárnak bizony. Persze van a feladatnak egy sokkal kellemesebb része is, beteg vagy öregbe fogadásra váló cicákat megsimogatni, játékra ösztönözni, szocializálni is kell. A program egyik fontos feltétele, hogy az önkénteseknek legalább egy hónapot Szíroszon kell tölteni. Egyszer amúgy általában körülbelül 4 önkéntes dolgozik a csapatban. Gyereket vagy háziállatot sajnos nem lehet magatokkal vinni, ettől függetlenül élet egészséges, jó fizikai állapotban levő és önállóan dolgozni képes jelentkezőket keresnek. A fizikai terelést nem érdemes alábecsülni egyébként, hiszen azért valamikor 15 kilós cicerezeres zsákot is meg kell tudni mozgatni. A Szirosz Cats egyébként ágyat, reggelit és a szállás rezsijét biztosítja, de nem ad fizetést. Az oda és hazautazás költséges jelentkező terheli, ahogy szükség esetén az utas biztosítását is. Idén egyébként már lezárult a jelentkezés, miután a Szirosz Cats saját beszámolója szerint hatalmas az érdeklődés az iránt, de 2027-ben ismét lehet majd pályázni. Ez cuki dolog egyébként, nyilván azért kell valami tartalékkal rendelkezni hozzá, de az ilyen önkéntesség mindig jó. Na, haladjunk tovább! Ghostbusters igennek, és jön a Peace Like I'm Dancing!

Most csak ünneplik a névnapjukat, nem panaszként mondanám Tibor, egy kis kultúra. Egy a lényeg, hogy nagyon boldog napot mind a Zsuzsannak, mind a Tiborcoknak. A Tibor latin eredetű jelentése Tibor városából való férfi, Zsuzsanna pedig ugye héber görög latin eredetű jelentése Lilium. Na, a Lilium, oké, és persze Tiborcoknak boldog névnapot kívánok, és vannak érdekes másodlagos névnapjaink. Filomén, volt egy ilyen, hogy Cica, nem, hogy Filoména. Aztán Lilien Tiberius, Ticia Trajanus, Dulcine, a Liliana Tarján névnap is van ma, és Zsuzsa Filoména, Filoména, Filoména, bocsánat, ellen is van ilyen név, Ince névnap is van, és Luisa is ünnepelhet ma. Másodlagosan persze Klára a névnap lesz holnap viszont, és mindenképpen mondanám, hogy nagyon boldog szülőcsönöm csit mindenkinek, akinek ma van, vagy ma tartja a születésnapját.

Kérem szépen, e napon tartjuk 5140 éve állítólagosan a maja időszámítás kezdetét, ami egyére nektek, hogy egyáltalán nem a méhecskékről szól. Azt hiszi, Szent Klár ünnepét is üljük egyébként a napon. 570 éve haltak Kunyadi János hadvezérünk, aki Nádorfehérben ugye megállította az előre nyomuló törököket. Pest is benhaltnak szegény. 166 éve Tatán, igen, megszületett Bláthy Otto Titus, a transformátor, többek között a transformátor szülőatya. Hogy hülye mondat ez, gyerekek? Most kicsit álljunk meg. Tehát, hogy a transformátor szülőatya, így van írva az oldalon, tehát nem ő szülte. Tehát a transformátor feltalálója, az elv kidolgozója, a rendszer megépítője, mindenféle szó jó, de ez, hogy a transformátor szülőatya, az nem. Ne írunk meg hülyeségeket. Na, 145 éve Budapesten megszületett Heltai Jenő író, költő, a Néma Levente vagy az Álmokába szerzője. 149 éve Asap Hall, amerikai skillagász, felfedezte a Mars bolygó két holdját, és szintén 149 éve született Harsányi Irén színésznőnk. 112 éve született José Silva, amerikai párapszichológus, agykontrollrendszer kidolgozója, ami egyiket működik. 94 éve született Bilek István, nagy nemzetközi sakknagymesterünk, aki sakk olimpikon háromszoros magyar bajnok, mesterező és szakíró, illetve 93 éve született Vásári Tamás, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, karmester, a nemzetművész.

holnap folyamán 20 órától mindenképpen találkozhatok Zsolti Druszámmal itt az élő adás keretében. Én most hallgatni őt is, és természetesen én viszont elköszönök tőletek, meg persze mindig hallgassátok a Super DJ Rádiót. Igyekszek érkezni, lehet, hogy már ezen a héten nem fog sikerülni, de ha igen, akkor mindenképpen jelentkezem előtte. Addig is nagyon-nagyon szépséges és mosolygós hetet kívánok mindenkinek. Hallgassatok minket, és jöjjetek a nyárnak, mert tart még bőven. A jó kis Let There Be House-al. Köszönöm a figyelmeteket még egyszer.

Confession of the Groove.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Okay,

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Oh na na yeah, oh na na yeah, oh na na yeah.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: I'm here in web radio station. You're listening to Super DJ Radio.
3: Obsession.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió, zenében a legjobb!

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. What you got?

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rá.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti. És hát tudjátok, hogy kedd van, és keddenként én mindig jövök nektek hozzátok a 90-es évek nagyszerű és olyan erősebb, poverebb feldolgozásaival. Na hát most én úgy válogattam a zenéket, hogy legyen ilyen is, ugye, meg hát legyen mondjuk lájtosabb is, de lesz egy fél óra, amikor igazán a keményebb zenék jönnek, majd a 90-es évekből. És ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, és gyerekek, biztatok mindenkit, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mondom a számot, 36 70 45 95 99 5 a vége. És hát gyerekek, hogyha jöttök, ugye akkor itt megtehetitek, hogy írtok nekünk, mi biztos, hogy válaszolunk valamit, és hát ugye nálam van olyan is, hogy zenekérés, hogyha kértek zenét, akkor itt megírjátok nekem, én biztos, hogy részen leszek, és hát ugye nagyon szívesen teljesítem a kéréseket. Hogy milyen zenék lesznek hallhatók, csak azért mondom, hogy mert egy-két csemege is van, például DJ Ramez kétszer fog nekünk zenélni, aztán Gabri Ponte egyszer fog zenélni, de az ki fogja tenni az előző kettőt, tehát hatalmas muzsikát játszom tőle. Benessi Brossz is fog nekünk zenélni, és hát gyerekek, nem nagyon akarom előre elmondani az egész műsort, de lesz itt olyan is, hogy Kite Racid, na még azoktól sem, tehát attól a csapattól sem gyenge zenét hoztam. Nem fogok sokat beszélni, már most egy zenét már el is beszéltem, és ugye a fél óra tiszta zene is ott lesz. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és azt mondom nektek, hogy maradjatok velünk, mert akik szeretik a 90-es éveket, azoknak mennyei manna a következő két óra.

Gyerekek, hogy mi volt ez? Elmondom nektek, ez volt itt a Glizzard projekt és a Fun Factory közösen egy dalban, a Close to You című dalban. És hát közben engedjétek meg, hogy üdvözöljem kedves Isa István barátom, aki azt írja nekem, hogy gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család még mindig jelen, nagyon örülünk, hogy itt vagy, már vártunk, mert kellenek a szuper muzsikák. Hát István, tudod, hogy nálunk itt a Super DJ Rádion mindig szuper muzsikák szólnak, és hát köszönöm a jó kívánságot, én is kívánok neked nagyon-nagyon jó zenei élvezeteket a 90-es évekkel. Közben Encsike is itt van, aki azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek Encsike, jelen, mint mindig, figyelek, fülelek, gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, és neked pedig jó adást, puszcsika Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot, és én is kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást, főleg, ahogy én ismerlek, tudom, hogy neked ez tetszeni fog, ez a 90-es évekbeli kellemes hangulatú zenei összeállítás, meg hát ugyan nem csak neked, szerintem másnak is. Na most figyeljetek, Kajtracit, Too Many Times a zene címe, egy kicsit Dream Dance-elni fogunk. Eurodiscóból átmegyünk a Dream Dance-be, aztán majd jövünk ám visszafelé is.

Gyerekek, ez az együtt és ez a Kájtelecid, ez valami őrület, hogy micsoda zenéket hoztak nekünk a 90-es években, de azt kell, hogy mondjam, a következő együttes, a Pafándorf együttes, ők sem voltak ám gyengébb

És hát menet közben Győri Zoltán barátunk is csatlakozott hozzánk, aki azt írja nekem Viberen, hogy szép estét kívánok, és a Super DJ rádiónak jó pörgős esti munkát kívánok. Hát Zoltán, köszönöm szépen, és én is kívánok neked nagyon kellemes zenehallgatást, és hát Fater barátom is itt van, aki viszont szép estét kívánt nekem. Hát Fater, köszönöm a szép estét, én is kívánok neked nagyon szép, nagyon kellemes estét.

És hát közben Fater azt írja, hogy szia, nem voltam bent, biztos, hogy eljut hozzád az üzi, valami nem ok nálam a Weberrel, Viberrel. Jó rádiózást kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Hát Fater, eljött hozzám az üzenet, amit Viberen ő írtál, és hát szerintem előbb-utóbb helyre fog állni a probléma, mert más is volt már így, hogy ugye akart írni, aztán nem jelezte nála, hogy eljött az üzenet, vagy nem jött el, de biztos vagyok benne, hogy helyre jön a Bibi nálad is.

És hát menet közben Ricsi azt írja nekem Messengeren, hogy valami keményebb zenét küldjek neki, hogy a hangfalak hadd remegjenek. Na figyelj, szerintem Gabri Ponte, és ugye a Pszichotech című dala szerintem nagyot fog döngetni a hangfalaidon, de azért vigyázz a hangfalaidon, ne told túl.

ezt úgy mondjuk, gyerekek, hogy egy kicsit megborultunk itt a Super DJ Rádion, na, de a következőkben a borulat és az őrület közé fogunk menni. Love Says No Color 2026-ból, és hát természetesen senki más nem dolgozhatta fel ezt a zenét, valami szuperszónikusan, csak is DJ Ramez.

És hát közben Ricsi Messengeren azt írja nekem, hogy egy jó house kéne. Hát Ricsi, én már nem játszom a house zenét, és ugye ő írta nekem, hogy régen csak azt toltam. Hát igen, szeretem a house zenét, de az a helyzet, hogy itt a Super DJ Rádion vannak kollégák, akik tolják, keményen tolják a house zenét, és tudom is neked ajánlani DJ Simon barátomat, aki tényleg nagyon jól tolja, és még azt is elmondom neked, Ricsi, hogy ő élőben keveri ezt a zenei stílust, és bakelitről, tehát bakelit lemezekről nyomja folyamatosan, és tényleg ott van a szeren, úgyhogy majd nézd szét, nálunk a honlapon, és nézd meg, hogy mikor van adásban, de meg is tudom neked mondani, hogy mikor van ő, és tudom ajánlani Simon barátunkat. Ő neked való, az biztos. Közben Rita azt írja, hogy szép jó estét, Zsolti, üdv minden szupernek, hát Rita, én is nagyon szép estét kívánok neked, és köszönöm, hogy velünk tartasz a Super DJ Rádióval. És ugye a 90-es évekből hozom a Eurodiscót és a Dream Dance zenei stílust.

0: Gyerekek, amint hallani is lehet, most egy kicsit megint meg vagyunk borulva. Póverek vagyunk, erős feldolgozás, még a következőkben is.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Kattanj ránk!

a gyerekek, már 20 óra 53 perc van, ez azt jelenti, hogy én most egy gyenge fél órára, vagyis hát minimum fél órára el fogok tűnni, de csak a hangom tűnik el, mert hát itt vagyok én is, és hallgatom a zenét veletek együtt.

Hát gyerekek, az elmúlt fél órában a legőrültebb feldolgozások szóltak, és hát az az igazság, hogy én csalokám közben, tehát nem csak a 90-es évek nagy zenéi szóltak, de a legesen legnagyobb feldolgozások az biztos, de egy kicsit ugye a 2000-es évekbe is belementem, de nagy része a 90-es évekből jött, és még nincs vége, mert még mindig a legeslegjobb zenék szólnak nálunk a Super DJ Rádion, és hát közben kaptam egy Viber üzenetet is, és ugye Rumi György írja nekem, hogy hali, hali, sajna csak most kapcsolódtam, de ne hagyd abba, vagyunk vele többen, mint gondolnád, hát György, örülök, hogy vagytok, és nagyon szép estét kívánok nektek, na meg jó szórakozást a Super DJ Rádióval.

És a gyerekek Ava Max ugye zenél nekünk, és közben Encsüki azt mondja, hogy jó, de szereti őt, és hogy kegyetlen jó zenéje vannak. Hát igen, Encsüke, ez így van, ahogy mondod. És már is egy olyan előadó megint, akit szeretünk, és sokan szeretünk. Max következik is a Getaway című dala, amit én egy nagyon-nagyon exkluzív remixelve fogok játszani.

gyerekek, még egy őrületes muzsika itt a Super DJ Rádion, vagyis nem egy, azért több is, de a következő is egy őrületes muzsika, Ed vs. Darkness, és hát ugye az In My Dreams című dalt fogom játszani, és még egy zenét játszom ettől a bandától, az Into Life című dalt egy nagyon jó kis remixben.

Hát, hölgyeim és uraim, az az igazság, és az a helyzet, hogy 21 óra 55 perc van, és tudjátok, hogy ilyenkor már sajnos elmúlik, letelik a műsoridő, és el kell, hogy köszönjek tőletek. Na de, ne feledjétek, hogy vasárnap jövök hozzátok, és én szerintem még hétköznap is láttam, hogy van szabad hely bármikor, beugorhatok. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a zenei összeállítást, ami a 90-es évek zenéjéből állt össze, de nagyon sok olyan feldolgozás volt, ami napjainkban jelent meg, vagy pedig, ha nem is most napjainkban, de nagyon feldolgozva, exkluzív remixelve, vagy pedig maxi verzióban, tehát feldolgozva jöttek a zenék, de meglepetésszerűen az elköszönő zeném nagyon-nagyon eredeti lesz, tehát ahogy megjelent, úgy fogom játszani, és nem mondom el, direkt nem mondom el, hogy mit fogtok hallani, egy ilyen lájtos muzsikát, de mégis olyan nagyon kellemes, nagyon jó lesz, én imádom ezt a zenét, sőt, mi több, a következő zeném, ugye, amivel most elköszönök tőletek, nálam egy olyan nagyon-nagyon kedvenc darab, és hát mindenféleképpen megmutatom nektek, és majd olyan is lesz, amikor ezt a zenét nagyon feldolgozva fogom nektek megmutatni, de most így eredetibe szeretném. Hát sziasztok, további jó pihenést mindenkinek!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ice and C, and I'm close.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

0: ready for this?
1: We need the bass drum.
2: And now,

0: The party is over.
1: Gute Nacht.
2: Egy zene nekem.
3: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
4: Ez.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hi, this is Mike Marine.

0: Thanks for your PowerPoint.
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! 5, 5, jump!